Árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megvan a megállapodás, felszabadulnak az uniós források, még kellene az eső a földekre, napos felhős idő lesz. Demeter Dia vagyok.

0: Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról született megállapodás Brüsszelben. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón jelentette be. A források feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint vállalkozások támogatására fordíthatók. A megállapodás részeként újra elérhető lesz az Erasmus program is a magyar egyetemistáknak. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
1: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. Több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
0: Még kellene az eső a növényeknek, a Hungaromet friss agrometeorológiai elemzése szerint az Alföldön egyre több felé tapasztalható a száj. Az őszi búza a legtöbb helyen a szemfejlődés, a repce a magképződés fázisában van. A szakemberek szerint a nyári kapás növények optimális fejlődéséhez további csapadékra lenne szükség. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják minden településen. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és elszórtan esők, záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénk erős, a legmelegebb órákban 24-27 fok lesz. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ismét pályázhatnak a Boldog utcák Egerben, tűzoltók gyakorlatoztak, visszaszerezhető a kölcsön. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Újra meghirdette a Boldog utca programot az EGRI Közösségi Alapítvány. A heol.hu szerint a kezdeményezés célja, hogy az ugyanazon utcában vagy társasházban élők jobban megismerjék egymást és közös programokat szervezzenek. A pályázók legfeljebb 50 ezer forint támogatást nyerhetnek, például közös főzésre, piknikre vagy környezetszépítő akciókra. Az alapítvány negyedik alkalommal hirdette meg a programot, eddig közel 40 sikeres pályázat valósult meg. A támogatásra magánszemélyek jelentkezhetnek Eger teljes területéről október 30-áig, illetve a rendelkezésre álló keret kimerüléséig. Egy 10 emeletes társasházban keletkezett tűz oltását és a bent rekedt emberek mentését gyakorolták a tűzoltók Heves-Vár megyében. A katasztrófa védelem közölte, a gyakorlat során egy 10 emeletes épület 4. emeletén keletkezett tüzet szimuláltak. A résztvevő EGRI Füzesabonyi Péter vására és mezőkövesdi egységek áramtalanították az épületet, elzárták a gázt, felkutatták és kimentették a sérülteket. A gyakorlat végén felhívták arra is a figyelmet, hogy a tűzoltási felvonulási területek szabadon hagyása életet menthet, mert így a járművek gyorsabban tudják megközelíteni a helyszínt. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza a kölcsönadott pénzét. Ez derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Ez szerint a megkérdezettek bizonytalanok, például a pénzátadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb, ha két fél szerződést köt, és az ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
2: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
1: Továbbra is a rendőrség és a gyermekvédelmi szolgálat használhatja volt EGRI laktanya egyes épületeit. A heol.hu számolt be róla, hogy az EGRI közgyűlés jóváhagyta, hogy

0: A Heves vármegyei rendőrfőkapitányság és az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat térítésmentesen vegye igénybe az érintett ingatlan részeket közfeladataik ellátására. A megállapodás értelmében a szervezetek fizetik a közüzemi költségeket, valamint gondoskodnak a karbantartásról és az állagmegóvásról. A 60-as ezred utcai egykori laktanya idén került az önkormányzat tulajdonába. Fennállásának 60. évfordulóját ünnepelte a Markhot Ferenc Oktató Kórház reumatológiai osztálya. A kórház honlapján emlékeztetett, hogy az EGRI részleg 1965-ben kezdte meg működését, és azóta a mozgásszervi betegségek kezelésében, valamint a betegek életminőségének javításában tölt be fontos szerepet. A jubileum alkalmából kiállítás nyílt az osztály történetéről a minap, majd szakmai előadások idézték fel az elmúlt évtizedek eredményeit és a reumatológia fejlődését. Az ünnepségen elhangzott, hogy az osztály munkája az EGRI gyógyvizek hagyományaira is épül. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
1: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
0: Egerben, Gyöngyösön, 60-ban is várják a gyerekeket, de a Füzesabonyi, a Pétervásárai, a Hevesi Őrs is megnyitja kapuit holnap. Tőzsér Istvánné Géci Andrea vezetheti tovább a Bródi Sándor könyvtárat, írja a heol.hu. Az EGRI közgyűlés újabb két évre bízta meg az intézmény irányításával a jelenlegi igazgatót, aki egyedüli pályázóként indult a posztért. A vita során elhangzott, hogy a könyvtár évente mintegy 800 programot szervez, és közel 300 ezer dokumentumot őriz. Az igazgató arról is beszélt, hogy szeretnék egy helyen működtetni a könyvtár valamennyi szolgáltatását, ezért hosszabb távon bővítenék az intézményt. Szó esett a digitalizációról is, amelynek részeként régi helyi értékeket és archív felvételeket is megőriznek. Kihirdették az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pályázatának Heves vármegyei eredményeit. A katasztrófavédelem beszámolt róla, hogy az idei felhívásra 11 iskolából összesen 332 pályamű érkezett, a tűz nem játék témában. A diákok rajzokkal és fotókkal mutatták be a tűzvédelem fontosságát, a lakástüzek megelőzését és a tűzoltói hagyományokat. Az első helyezett alkotások bejutottak az országos döntőbe. A legkreatívabb iskola címet 4. alkalommal nyerte el a Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Erde Alapfokú Művészeti Iskola, amelynek tanulói 99 pályaművet készítettek. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesttel szennyezett kőzúzalék az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzúzalékot találnak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
0: Ha fennáll a gyanú, hogy azbeszt tartalmú kőzúzalék van a környezetünkben, jelentsük a kormányhivatalnál és kérjünk mintavételt. További részleteket a tudástár.kszgs oldalon lehet találni. Egerbe érkezik a Felnézek Fesztivál, olvasható a heol.hu-n. A dobótéren június 13-án közösség és lelki programokkal, valamint koncertekkel várják az érdeklődőket. A szervezők szerint a fesztivál a bátorításról, a feltöltődésről és a közösségépítésről szól. Fellép többek között Gáspár Laci, Olá Gergő, Aza Pít, valamint Hellinger Andris és a Golgota dicsőítés is. Pályázatot hirdettek az EGRI fiataloknak a Kasli Gabi ösztöndíjra, amely a továbbtanulást segíti. Az egerhidek.hu szerint a támogatást azok a diákok kaphatják meg, akik idén sikeresen érettségiztek, felvételt nyertek egyetemre vagy főiskolára, és tanulmányaik mellett valamiben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A beadási határidő augusztus 14-e. Az időjárásról. Ma megnövekszik a felhőzet, és csak rövid napos időszakok jöhetnek. Több helyen előfordulhat eső, zápor, egy-egy zivatar is. Az északnyugati szél megélénkül, Egerben maximum 22 fokot mérhetünk. Hideg front terheli most a szervezetünket, így fejfájás, görcsös panaszok és keringési problémák is jelentkezhetnek az érzékenyeknél. Köszönöm a figyelmet!
3: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt, jó hétvégét kívánok, május 30-án szombaton Janka Zsanett napja van. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. 6 óra elmúlt, túl vagyunk a hírösszefoglalón, úgyhogy főszerepben a zenék. Mindjárt Amy Winehouse-é, énekel Bryan Adams is pillanatokon belül, de csak is a The Wanted dala után. Glad you came, örülök, hogy jöttél. Persze nem letegezve mindenkit, csak a dal címét lefordítva. Hello, Max M. Levente vagyok.
3: Best

0: Jazz FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a budapesti BL döntő napján. Az év 150. napja egyébként a mai május 30-a van, és szombat, Janka Zsanett napja, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Amy Winehouse és a Back to Black folytatja a szombat reggelt.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, hogy milyen lesz az idő, a budapesti BL döntő alatt kiderül a hírek végén, aztán zenélünk tovább Justin Timberlake-kel. Jó reggelt, jó hétvégét, mindjárt fél hét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Péter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Döntöttek a bolt laktanya használatáról, 60 éves az EGRI reumatológia, megnyílnak a tűzoltóságok. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Továbbra is a rendőrség és a gyermekvédelmi szolgálat használhatja a volt EGRI laktanya egyes épületeit. A heo.hu számolt be róla, hogy az EGRI közgyűlés jóváhagyta, hogy a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság és az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat térítésmentesen vegye igénybe az érintett ingatlan részeket közfeladataik ellátására. A megállapodás értelmében a szervezetek fizetik a közüzemi költségeket, valamint gondoskodnak a karbantartásról és az állagmegóvásról. A 60-as ezred utcai egykori laktanya idén került az önkormányzat tulajdonába. Fennállásának 60. évfordulóját ünnepelte a Markot Ferenc Oktató Kórház reumatológiai osztálya. A kórház honlapján emlékeztetett, hogy az EGRI részleg 1965-ben kezdte meg működését, és azóta a mozgásszervi betegségek kezelésében, valamint a betegek életminőségének javításában tölt be fontos szerepet. A jubileum alkalmából kiállítás nyílt az osztály történetéről a minap, majd szakmai előadások idézték fel az elmúlt évtizedek eredményeit és a reumatológia fejlődését. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Egerben, Gyöngyösön, 60-ban is várják a gyerekeket, de a Füzesabonyi, a Pétervásárai, a Hevesi Ős is megnyitja kapuit holnap. Az időjárásról. Ma megnövekszik a felhőzet, és csak rövid napos időszakok jöhetnek. Több helyen előfordulhat eső, zápor, egy-egy szivatar is. Az északnyugati szél megélénkül, Egerben maximum 22 fokot mérhetünk. Hideg front terheli most a szervezetünket, így fejfájás, görcsös panaszok és keringési problémák is jelentkezhetnek az érzékenyeknél. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Nyárias meleggel búcsúzik a május, ma is, holnap is 30 fok körüli maximumokra, sok napsütésre, de néha több felhőre, és egy-egy futózáporra az ivatarra is készülnünk kell. A következő pedig már is hallható a 90-es és 2000-es évekből, jön a Buti Love és a Boogie Tonight, a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 órához érkezünk, meghallgatjuk május utolsó előtti napjának friss híreit, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például a Rascal Flatstől. És nosztalgiázhatunk majd a Desperádóval is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó hétvégét kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Marad a Bródy igazgatója, több száz alkotás érkezett a tűzvédelmi pályázatra, sok helyre kerülhetett azbeszt. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Tőzsér Istvánné Géczi Andrea vezetheti tovább a Bródy Sándor könyvtárat, írja a heol.hu. Az EGRI közgyűlés újabb két évre bízta meg az intézmény irányításával a jelenlegi igazgatót, aki egyedüli pályázóként indult a posztért. A vita során elhangzott, hogy a könyvtár évente mintegy 800 programot szervez, és közel 300 ezer dokumentumot őriz. Az igazgató arról is beszélt, hogy szeretnék egy helyen működtetni a könyvtár valamennyi szolgáltatását, ezért hosszabb távon bővítenék az intézményt. Kihirdették az Országos Tűz Megelőzési Bizottság alkotói pályázatának Heves vármegyei eredményeit. A katasztrófa védelem beszámolt róla, hogy az idei felhívásra 11 iskolából összesen 332 pályamű érkezett, a tűz nem játék témában. A diákok rajzokkal és fotókkal mutatták be a tűzvédelem fontosságát, a lakástüzek megelőzését és a tűzoltói hagyományokat. Az első helyezett alkotások bejutottak az országos döntőbe. A legkreatívabb iskola címet negyedik alkalommal nyerte el a Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola, amelynek tanulói 99 pályaművet készítettek. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesttel szennyezett kőzúzalék az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzúzalékot találnak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is a érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdj el házilag eltávolítani, ne kezdj el mozgatni, bolygatni.

0: ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: Az időjárásról. Ma megnövekszik a felhőzet, és csak rövid napos időszakok jöhetnek. Több helyen előfordulhat eső, zápor, egy-egy zivatar is. Az északnyugati szél megélénkül, Egerben maximum 22 fokot mérhetünk. Hideg front terheli most a szervezetünket, így fejfájás, görcsös panaszok és keringési problémák is jelentkezhetnek az érzékenyeknél. Köszönöm a figyelmet!
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Pattanjunk be Nelly mellé, jön a Ride With Me. És még mindig autós tematika, Rascal Flatts, Life is a Highway, a Verdák betétdala, de itt lesz a Cut and Move és Carlos Santana is. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk, ez pedig a
2: Best FM.

Blast FM, a legjobb zenék jön. Carlos Santana, aki maga is nagy foci rajongó, és hát a BL-t nem tudom, hogy nézi el, de a VB-t biztosan fogja. Maria Maria című dalával megy tovább a szombat reggel, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt az idő eldönteni, hogy ki a bajnok, mármint, hogy itt lesz az idő este 6-kor. Budapesten, a Puskás Arénában. Arsenal PSG döntő, és itt az idő, a címe a hírek utáni dalnak is. A Molokóval folytatjuk mindjárt, rögtön 7:30. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ismét pályázhatnak a Boldog utcák Egerben, tűzoltók gyakorlatoztak, visszaszerezhető a kölcsön. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Újra meghirdette a Boldog utca programot az EGRI Közösségi Alapítvány. A heol.hu szerint a kezdeményezés célja, hogy az ugyanazon utcában vagy társasházban élők jobban megismerjék egymást és közös programokat szervezzenek. A pályázók legfeljebb 50 000 forint támogatást nyerhetnek, például közös főzésre, piknikre vagy környezetszépítő akciókra. Az alapítvány negyedik alkalommal hirdette meg a programot, eddig közel 40 sikeres pályázat valósult meg. A támogatásra magánszemélyek jelentkezhetnek Eger teljes területéről október 30-áig. Egy 10 emeletes társasházban keletkezett tűz oltását és a bent rekedt emberek mentését gyakorolták a tűzoltók Hevesvár megyében. A katasztrófa védelem közölte, a gyakorlat során egy 10 emeletes épület 4. emeletén keletkezett tüzet szimuláltak. A résztvevő EGRI Füzesabonyi Péter vásárai és mezőkövesdi egységek áramtalanították az épületet, elzárták a gázt, felkutatták és kimentették a sérülteket. A gyakorlat végén felhívták arra is a figyelmet, hogy a tűzoltási felvonulási területek szabadon hagyása életet menthet. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza a kölcsönadott pénzét. Ez derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Ez szerint a megkérdezettek bizonytalanok, például a pénzátadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb, ha két fél szerződést köt, és az ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
2: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
1: Az időjárásról. Ma megnövekszik a felhőzet, és csak rövid napos időszakok jöhetnek. Több helyen előfordulhat eső, zápor, egy-egy zivatar is. Az északnyugati szél megélénkül, Egerben maximum 22 fokot mérhetünk. Hideg front terheli most a szervezetünket, így fejfájás, görcsös panaszok és keringési problémák is jelentkezhetnek az érzékenyeknél. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM, a legjobb zenék. Egy manapság már egy párt alkotó páros. Anno Everything But The Girl néven alkottak, aztán egymásba szerettek, a fő misszió a gyerekek és a család lett számukra. Jön a Missing a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatok kérdése és 8 órához érkezünk. Jó reggelt, jó hétvégét kívánok, meghallgatjuk a friss híreket, aztán olyan ikonikus DJ producer dalával is készülök, akit úgy hívnak, hogy Fatboy Slim. És jön majd az Iri Mafia is.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: 0620-55-55-155 telefon SMS Viber számunk él. Egy kis szünet után pedig szólnak tovább a legjobb zenék is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Döntöttek a Bolt laktanya használatáról, 60 éves az EGRI reumatológia, megnyílnak a tűzoltóságok. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Továbbra is a rendőrség és a gyermekvédelmi szolgálat használhatja a Volt EGRI laktanya egyes épületeit. A heo.hu számolt be róla, hogy az EGRI közgyűlés jóváhagyta, hogy a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság és az országos gyermekvédelmi szakszolgálat térítésmentesen vegye igénybe az érintett ingatlan részeket közfeladataik ellátására. A megállapodás értelmében a szervezetek fizetik a közüzemi költségeket, valamint gondoskodnak a karbantartásról és az állagmegóvásról. A 60-as ezred utcai egykori laktanya idén került az önkormányzat tulajdonába. Fennállásának 60. évfordulóját ünnepelte a Markot Ferenc Oktató Kórház reumatológiai osztálya. A kórház honlapján emlékeztetett, hogy az EGRI részleg 1965-ben kezdte meg működését, és azóta a mozgásszervi betegségek kezelésében, valamint a betegek életminőségének javításában tölt be fontos szerepet. A jubileum alkalmából kiállítás nyílt az osztály történetéről a minap, majd szakmai előadások idézték fel az elmúlt évtizedek eredményeit és a reumatológia fejlődését. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Egerben, Gyöngyösön, 60-ban is várják a gyerekeket, de a füzesabonyi, a pétervásárai, a hevesi ős is megnyitja kapuit holnap. Az időjárásról. Ma megnövekszik a felhőzet, és csak rövid napos időszakok jöhetnek. Több helyen előfordulhat eső.

0: Elfor egy-egy zivatar is. Az északnyugati szél megélénkül, Egerben maximum 22 fokot mérhetünk. Hideg front terheli most a szervezetünket, így fejfájás, görcsös panaszok és keringési problémák is jelentkezhetnek az érzékenyeknél. Köszönöm a figyelmet!
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, 8 órát hagytuk el percekkel. Maxim Levente vagyok. Ain't No Other Man az uranyitódal címe, az előadó pedig hát a 90-es és 2000-es évek egyik legnagyobb világszinten is ismert és elismert dívája, Christina Aguilera. Készül Nelly Furtado, és jön az Olivis a You Are Not Alone-nal.
1: Best

Best FM, a legjobb zenék. Este Arsenal PSG, BL döntő Budapesten a Puskásban. Az idei döntő pedig már a kezdős ipszó előtt is sporttörténelmet ír, hiszen Magyarország története során először látja vendégül a BL finálét. A leggyorsabb gólt egyébként Paolo Maldini szerezte, a Milán legendás védője, mindössze 51 másodperc elteltével betalált a Liverpool ellen a felejthetetlen 2005-ös isztambuli döntőben, most pedig egy újabb felejthetetlen sláger folytatja a szombat reggelt. Jön Nelly Furtado és a Turn Up the Light a Besten. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, újból 30 fok körüli maximum mellett telik majd a hétvége mai és holnapi napja is, és Túl forró címmel szól majd a hírek utáni dal, Coolio felvétele. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Marad a Brody igazgatója, több száz alkotás érkezett a tűzvédelmi pályázatra, sok helyre kerülhetett azbeszt. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Tőzsér Istvánné Géci Andrea vezetheti tovább a Bródi Sándor könyvtárat, írja a hevol.hu. Az EGRI közgyűlés újabb két évre bízta meg az intézmény irányításával a jelenlegi igazgatót, aki egyedüli pályázóként indult a posztért. A vita során elhangzott, hogy a könyvtár évente mintegy 800 programot szervez, és közel 300 ezer dokumentumot őriz. Az igazgató arról is beszélt, hogy szeretnék egy helyen működtetni a könyvtár valamennyi szolgáltatását, ezért hosszabb távon bővítenék az intézményt. Kihirdették az Országos Tűz Megelőzési Bizottság alkotói pályázatának Heves vármegyei eredményeit. A katasztrófa védelem beszámolt róla, hogy az idei felhívásra 11 iskolából összesen 332 pályamű érkezett, a tűz nem játék témában. A diákok rajzokkal és fotókkal mutatták be a tűzvédelem fontosságát, a lakástüzek megelőzését és a tűzoltói hagyományokat. Az első helyezett alkotások bejutottak az országos döntőbe. A legkreatívabb iskola címet negyedik alkalommal nyerte el a Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola, amelynek tanulói 99 pályaművet készítettek. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesttel szennyezett kőzúzalék az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzúzalékot találnak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is a érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: Az időjárásról. Ma megnövekszik a felhőzet, és csak rövid napos időszakok jöhetnek. Több helyen előfordulhat eső, zápor, egy-egy szivatar is. Az északnyugati szél megélénkül, Egerben maximum 22 fokot mérhetünk. Hideg front terheli most a szervezetünket, így fejfájás, görcsös panaszok és keringési problémák is jelentkezhetnek az érzékenyeknél. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék! Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Az imént volt szó Paolo Maldiniről, aki a leggyorsabb gólt jegyzi a BL döntők történetében. 51 másodperc alatt talált a hálóba a Liverpool ellen. A legfiatalabb és legidősebb gólszerző pedig, hát egyrészt ugyanaz a Maldini, ő a legidősebb a maga 36 évével és 333 napjával. A túloldalon a legfiatalabbként Patrick Kluivert jegyzi a rekordot, aki 95-ben 18 évesen és 327 naposan lőtte az Ajax győztes gólját a Milán ellen. BL Láz és a 90-es, illetve a 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Britney Spears folytatja a Crazy-vel.
1: Best

0: benned a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 9 óra, jó reggelt kívánok, május 30-án szombaton a budapesti BL döntő napján, este 6-kor egymásnak feszül az Arsenal és a PSG, de hogy közben milyen idő lesz, készülhetnek a csapatok egy-egy záporra vagy zivatarra, kiderül a hírek végi időjárás jelentésből. A következő órában pedig nem utolsó sorban Charlie-t is hallgatunk majd.

0: És nagy szeretettel indítom majd el a Soul Searcher dalát, Feel in Love.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ismét pályázhatnak a Boldog utcák Egerben, tűzoltók gyakorlatoztak, visszaszerezhető a kölcsön. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Újra meghirdette a Boldog utca programot az EGRI közösségi alapítvány. A heol.hu szerint a kezdeményezés célja, hogy az ugyanazon utcában vagy társasházban élők jobban megismerjék egymást és közös programokat szervezzenek. A pályázók legfeljebb 50 ezer forint támogatást nyerhetnek, például közös főzésre, piknikre vagy környezetszépítő akciókra. Az alapítvány negyedik alkalommal hirdette meg a programot, eddig közel 40 sikeres pályázat valósult meg. A támogatásra magánszemélyek jelentkezhetnek Eger teljes területéről október 30-áig. Egy 10 emeletes társasházban keletkezett tűz oltását és a bent rekedt emberek mentését gyakorolták a tűzoltók Heves vármegyében. A katasztrófa védelem közölte, a gyakorlat során egy 10 emeletes épület 4. emeletén keletkezett tüzet szimuláltak. A résztvevő EGRI Füzesabonyi Péter vásárai és mezőkövesdi egységek áramtalanították az épületet, elzárták a gázt, felkutatták és kimentették a sérülteket. A gyakorlat végén felhívták arra is a figyelmet, hogy a tűzoltási felvonulási területek szabadon hagyása életet menthet. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét. Ez derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Ez szerint a megkérdezettek bizonytalanok, például a pénzátadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb, ha két fél szerződést köt, és az ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
2: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
1: Az időjárásról. Ma megnövekszik a felhőzet, és csak rövid napos időszakok jöhetnek. Több helyen előfordulhat eső, zápor, egy-egy szivatar is. Az északnyugati szél megélénkül, Egerben maximum 22 fokot mérhetünk. Hideg front terheli most a szervezetünket, így fejfájás, görcsös panaszok és keringési problémák is jelentkezhetnek az érzékenyeknél. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó hétvégét kívánok május utolsó előtti napján. Janka, Zsanett névnap van nekik, és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 26.05.30 tehát a dátum, és olyan ikonikus

Best FM, a legjobb zenék. Jön a Skót Texas, és egy érdekesség a BL gólkirályok gólkirályáról. Cristiano Ronaldo az egyetlen játékos a modern BL érában, aki három különböző döntőben is gólt tudott szerezni. 2008-ban a Manchester United, 14-ben és 17-ben a Real Madrid színeiben. Ha a régi back korszakot is nézzük, Alfredo Di Stefano a csúcstartó, aki 5 egymást követő döntőben is betalált. Felejthetetlen BL emlékek és felejthetetlen slágerek a 90-es és 2000-es évekből itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Deja Vu 024-ben, de most aztán a négyzetem, mert hogy az előadó neve is ez, a dal címe pedig I Can't Stop, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak. Jó pihenést, jó szurkolást az esti BL döntőre. Na és hát holnapra boldog gyereknapot kívánok.
1: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

Best FM, a legjobb zenék, nem sokára 10 óra. Timbaland és Carrie Hilson közösének elején pedig pár szó a hétvége időjárásáról. 30 fok körüli nyárias meleggel búcsúzik május. Sokat süt a nap, de felhők is lehetnek az égen néha, és egy-egy záporzivatar sem kizárt. Ez pedig már a The Way I Are, a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 10 óra, vége a szombat reggelnek, de a hétvége első délelőttje sem telik el az ezredforduló legjobb dalai nélkül. 10 után biztosan szól majd a Backstreet Boys slágere. És zenél majd a jetlag is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: helyettesen vegye igénybe az érintett ingatlan részeket közfeladataik ellátására. A megállapodás értelmében a szervezetek fizetik a közüzemi költségeket, valamint gondoskodnak a karbantartásról és az állagmegóvásról. A 60-as ezred utcai egykori laktanya idén került az önkormányzat tulajdonába. Fennállásának 60. évfordulóját ünnepelte a Markhot Ferenc Oktató Kórház reumatológiai osztálya. A kórház honlapján emlékeztetett, hogy az EGRI részleg 1965-ben kezdte meg működését, és azóta a mozgásszervi betegségek kezelésében, valamint a betegek életminőségének javításában tölt be fontos szerepet. A jubileum alkalmából kiállítás nyílt az osztály történetéről a minap, majd szakmai előadások idézték fel az elmúlt évtizedek eredményeit és a reumatológia fejlődését. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
1: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
0: Egerben, Gyöngyösön, 60-ban is várják a gyerekeket, de a Füzesabonyi, a Pétervásárai, a Hevesi Ős is megnyitja kapuit holnap. Az időjárásról. Ma megnövekszik a felhőzet, és csak rövid napos időszakok jöhetnek. Több helyen előfordulhat eső, zápor, egy-egy szivatar is. Az északnyugati szél megélénkül, Egerben maximum 22 fokot mérhetünk. Hideg front terheli most a szervezetünket, így fejfájás, görcsös panaszok és keringési problémák is jelentkezhetnek az érzékenyeknél. Köszönöm a figyelmet!
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jó hétvégét, május 30-a szombat van, a budapesti BL döntő napja. Angolok és franciák feszülnek egymásnak, reméljük, hogy csak a zöld füves pályán. Viszont egy amerikai fiúval indul az óra, jön az American Boy, Estelle Dala, Maxim Levente vagyok. Ez pedig a
2: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma este a Puskásban Arsenal PSG BL döntő. Bár a régi back döntőkben volt példa Mester 3-asra, Puskás Ferenc például kétszer is triplázott, sőt egyszer 4 gólt lőtt. A modern bajnokok ligája 92-es bevezetése óta egyetlen játékos sem tudott Mester 3-ast lőni a döntőben. A maximum a dupla volt például Ronaldoé vagy Bélé. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből jön az I Wanna Be The Only One az Eternal-től és BB Winans-től.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, különleges kamionstopp van érvényben, hajnali 5 óta, délután 5-ig segítendő a fővárosba érkező szurkolók haladását és a biztonságos közlekedést. Egyébként a legsikeresebb edző a BL történetében, Carlo Ancelotti, ő az abszolút rekorder, edzőként 5 alkalommal emelhette magasba a trófeát, 2-szer a Milánnal, 3-szor pedig a Real Madriddal. Na de hogy az Arsenal vagy a PSG emelie ezúttal Budapesten a Puskásban magasba a trófeát, kiderül este 8 óra körül. Persze, ha hosszabbítás van, akkor egy kicsit később.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. We'll be right back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is sort kerítünk a délelőtt utolsó órájára, amelyben olyan klasszikusokat is meghallgathatunk, mint a Depeche Mode dala, az It's No Good. A 90-es és 2000-es éveket pedig a Fiesta is elhozza majd. Hívható SMS Viber elérhetőségünk változatlan 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Budapesti BL döntő, most mindenki nyerhet, razziáznak a barkácsboltokban és a tüzép telepeken is. Privát kölcsön futnak a pénzük után a magyarok. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár 50 milliárd forint pluszt is hozhat a ma esti budapesti futballbajnokok ligája döntő, az Arsenal és a Paris Saint-Germain összecsapása. Az extra fogyasztás zömét a több tízezer külföldi vendég adja majd. Átlagos költésük elérheti, meghaladhatja az 1000 eurót. Az éttermek, kávézók, belvárosi szórakozóhelyek járnak igazán jól, de a kiskereskedelem sem panaszkodhat majd. Ugyanakkor az egész ország örülhet egy sikeres rendezésnek, mert jelentősen élénk kítheti az érdeklődést irántunk a világban. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket, szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat, a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, hanem a barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csak nem 40%-ában találtak hiányosságokat. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét, ez derült ki a közjegyzői kamara felméréséből. Hódosi Gábor közjegyző szerint az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
2: Tartalmazza azt, ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora a kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
1: Aggasztó ütemben fogynak világszerte az olajtartalékok. Számos országban már felszabadították a stratégiai készleteket, amelyek a tavaszi mezőgazdasági munkák, illetve az élénkülő turizmus miatt egyre gyorsabban apadnak. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint, ha heteken belül nem születik tartós egyesség az Egyesült Államok és Irán között, és nem nyitják meg a nyersanyagszállítás szempontjából stratégiai fontosságú hormuzi szorost, súlyos korlátozásokra kell felkészülni. Gyakran erősen megnövekszik a felhőzet a több-kevesebb napsütés mellett, főként északkeleten. Záporok, zivatarok inkább kora estétől érkezhetnek, északnyugat felől erős széllel. 26-31 fok jelenti a csúcsot, északkeleten inkább 21-25 fokra készüljenek. Holnap változatos és meleg időnk lesz, 26-31 fokkal, záporokkal, a Dunántúlon akár jégesővel. A hétfő napsütést és felhőt is ígér, 22-29 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó hétvégét, kellemes délelőttöt kívánok, jó szurkolást, akár Arsenal, akár PSG fanatikus valaki, vagy csak úgy sportszerető ember, és leül majd este 6-kor a TV elé, vagy, ne adj Isten, kilátogat a Puskásba, bár szerintem jegy az már nincs. Bonnie és Clyde talán tudna szerezni még ma is. Ez a címe a Star Pár Jay-Z és Beyoncé óranyitó dalának. 11 óra elmúlt, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Ready, B? Let's go get 'em.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Best FM, a legjobb zenék, BL döntő ma este 6 órától Budapesten a Puskás arénában. A címvédő PSG lehet a Real Madrid után a második csapat a modern érában, amely megvédi a címét. Az Arsenal viszont története első BL trófeájáért küzd. Nagyjából erről szól a mai nap hazánkban, és hát főleg a fővárosban. Én nagyon-nagyon jó szurkolást kívánok mindenkinek, és vigyázzon magára mindenki. Délig biztosan szól még Kelly Clarkson, Ákos és a PM Down egy-egy dala is itt a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Párizs idejön, mi pedig Saint-Tropez-ba kirándulunk a hírek után. Rögtön délén jó szurkolást kívánok estére, BL döntő 6 órától a Puskásban. Most átadom B. Németh Diának a stafétát, és holnap reggel is várok majd mindenkit ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello! Welcome to Saint-Tropez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A földön és a levegőben is csúcsot dönt a budapesti BL finálé. Tragédia, 3 halottal egy vasúti átkelőben. Bárki lehet tűzoltó egy napra. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Csúcsot hoz a mai nap a Bajnokok Ligája budapesti döntője, ezt most először rendezik a magyar fővárosban a sorozat történetében. Rekordforgalmat visz Ferihegy, a BKK, megerősített szolgálatot adnak a rendőrök és a mentők is. Rengeteg korlátozásra, lezárásra készülhetnek az autósok. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain összecsapása este 6-kor kezdődik a Puskásban. Ez lesz az év egyik legnézettebb eseménye világszerte, és óriási reklám Budapestnek, magyar országnak. Személyvonat elé hajtott egy autó éjszaka a Pestvár megyei Sűsápon. A kocsiban utazó 3 ember meghalt. Fény és félsorompós átkelőben történt a tragédia, és a berendezés az első beszámolók szerint tilos jelzést adott, mert érkezett a Szolnokról a keletibe tartó szerelvény. Még vizsgálják a részleteket. Fának rohant, majd árokba hajtott egy autóbusz hajnalban Baranyában, Pécs külső város részében, Hirden. A 6-os úton történt a tragédia. A sofőr meghalt, 23 utas megsérült. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít hétfőn a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Például arra van-e rajtuk bukós isak és láthatósági felszerelés, megfelelő-e az abroncsok állapota, illetve módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Például megbuherálták-e a rendszámtáblákat, hogy gyorshajtás esetén ne lássa az azonosító. A kamera. Több száz tűzoltóság nyitja meg kapuit holnap a gyermeknap alkalmából. Az attraktív program célja, hogy bemutassa a laktanyák mindennapjait. Részletek a katasztrófavédelem szóvivőjétől, Mukics Dánieltől.
2: A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak.
1: Gyakran erősen megnövekszik a felhőzet a több-kevesebb napsütés mellett, főként északkeleten. Záporok, zivatarok inkább kora estétől érkezhetnek, északnyugat felől erős széllel. 26-31 fok jelenti a csúcsot, északkeleten inkább 21-25 fokra készüljenek. Holnap változatos és meleg időnk lesz, 26-31 fokkal, záporokkal, a Dunántúlon akár jégesővel. A hétfő napsütést és felhőt is ígér, 22-29 fokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, május 30-a van, de elmúlt néhány perccel, úgyhogy jó étvágyat az ebédelőknek. Én Bénimen Dia vagyok, és egész délután kísérlek majd a legjobb zenékkel, hiszen hozom hamarosan Ricky Martin és Christina Aguilera közösségét, itt lesz a Scissor Sisters is, Denise és Orsova Irene is jön mindjárt, most pedig DJ Antoine-nal indítok. Welcome to Saint-Tropez, a Best FM.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Best FM, a legjobb zenék, a You Get What You Give, a New Radicals 1998-as világsikere, ami az egyetlen albumukról származik. A dal pozitív, mégis lázadó üzenetet hordoz. Arra ösztönöz, hogy maradj önmagad, és ne add fel a céljaidat. Külön érdekesség, hogy a dal végén több hírességet is név szerint említenek, ami akkoriban nagy visszhangot váltott ki. A frontember Greg Alexander röviddel a siker után feloszlatta a zenekart, így a szám igazi egysláges legendává vált. A You Get What You Give máig a 90-es évek egyik leginspirálóbb pop-rock himnusza. Ezt szól most.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk az M1-esen például a szélesítési munkát miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között átépítették a terelést, a 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban mindenki nagyon figyeljen, óvatosan közlekedjen és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópontban a Budapest felé vezető felhajtó ágát lezárták, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Budapest irányába egyébként a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt útszükület van érvényben, úgyhogy ott is érdemes figyelni. A számunk 20-55-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt az egy óra, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, aztán megyünk tovább hamarosan a Hold dalával. Az Álmokfutók egyik régi nagy slágere felcsendül egy újabb feldolgozásban Lotfi Begi hozzá nekünk, és itt lesz Anastasia is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. But come on.
2: Yeah, Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this game.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Éjszakai bunyóval hangoltak a BL döntőre a két csapat szurkolói. Hiába a vattacukor íz, veszélyesek az új elcigik. Túl gyors postást buktatott le a Trafipax. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hatalmas fesztiválközpont lett Budapest a hétvégére, számos rendezvény elő- és utóbuli kíséri a futballbajnokok ligája döntőjét. A 6 órakor kezdődő Arsenal Paris Saint-Germain finálé előtt lesz látványos szurkolói vonulás is. Éjszaka egyébként már összecsapás is volt a Király utcában, 30-30 ultra esett egymásnak. A rendőrök megpróbálják azonosítani őket, ha sikerül, megy a büntetés. A magyar főváros most először házigazda a BL sorozat történetében. Az élő közvetítést 150 millióan nézik majd, de több mint 400 millió emberhez jutnak el valamilyen formában az esemény képei, beszámolói. Hiába van vatta cukoríze, veszélyes, erre hívják fel a figyelmet az új típusú elektromos cigaretták kapcsán holnap is a dohányzásmentes világnapon. Részletek Kimmel Zsófiától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértőjétől.
2: Bár ugye a reklám tevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, erre hívja most fel a WHO a figyelmet, mint szakpolitikai szinten, mint közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Több mint 2 milliárd forint kárt okozó számlagyárak főszereplőit vonták ki a forgalomból a pénzügyőrök. Az összehangolt rajtaütésben 61 eruhás vett részt. 10 embert előállítottak, és a Szegedi Járásbíróság döntése alapján 5-öt már le is tartóztattak. A hatóságok autókat foglaltak le, bankszámlákat zároltak, ezzel 1 milliárd 300 millió forintot sikerült visszaszerezniük. Kétszer is bemért a Trafipax egy postás autót ugyanazon az úton, Nógrádban, Mihály Gergén. Először 66-tal, nem sokkal később 72-vel hajtott a sofőr, fél óra sem telt el a két lebukás között. A gyors postás 100 000 forintos közigazgatási bírságra és 8 büntetőpontra számíthat. Sokfelé ígér csapadékot a délután és a kora este, mondom a részleteket. Gyakran erősen megnövekszik a felhőzet a több-kevesebb napsütés mellett, főként északkeleten. Záporok, zivatarok inkább kora estétől érkezhetnek, északnyugat felől erős széllel. 26-31 fok jelenti a csúcsot, északkeleten inkább 21-25 fokra készüljenek. Holnap változatos és meleg időnk lesz, 26-31 fokkal, záporokkal, a Dunántúlon akár jégesővel. A hétfő napsütést és felhőt is ígér 22-29 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Én Béni Meddiga vagyok, egy óra múlt néhány perccel robogunk is tovább. A legjobb zenékkel folytatjuk Anastasia 2001-es slágerével, ami az egyik legerősebb önbizalmat sugárzó dala. Ez pedig nem más, mint a Paid My Dues. A szám a kritikusokkal és a negatív véleményekkel való szembenézésről szól, az üzenete pedig, hogy kemény munkával bármit el lehet érni.

SFM a legjobb zenék. A Just the Girl-lel folytatjuk a No Doubt 1995-ös felvételével, az egyik legnagyobb áttörést hozó slágeréről van szó, ami világszerte hatalmas sikert aratott. Arról szól, hogy a nők gyakran korlátozva érzik magukat a társadalmi elvárások miatt, és ironikusan kritizálja ezeket a szerepeket. A zenekar énekese Gwen Stefani, akinek jellegzetes hangja és stílusa nagyban hozzájárult a banda sikeréhez. A No Doubt a ska, a punk és pop elemek keveredésével vált híressé a 90-es években. A Just a Girl volt az a dal, ami igazán ismertétette őket világszerte. Ez szól most itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M0-as autóút déli szektorán például az M1-es irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Aztán az M1-esen több helyen is javítják a burkolatot, például a Nagyszent János Böny csomópont és Győr között Komárom térségében korszerűsítési munkákat végeznek a 84-es és a 97-es kilométer között. A Hegyesalom felé tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Budapest felé sáv elhúzással a külső és a leálló sáv járható. Tatta térségében a 66-os és a 68-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Tatabánya térségében is a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták. A forgalmat ugyancsak sáv elhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Ami pedig az M3-ast illeti, Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, itt van a 2 óra, úgyhogy meghallgatjuk most a legfrissebb híreket, aztán hozom majd Szakács Gergő slágerét is. Ez lesz az Indulj el, a Sugar Babes-szel pedig azonnal folytatjuk itt a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A földön és a levegőben is csúcsot dönt a budapesti BL finálé. Egészség és közlekedés fejlesztésre is jut majd az uniós forrásokból. Halálos buszbaleset történt Baranyában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Minden szempontból csúcsot hozhat a Bajnokok Ligája budapesti döntője. A sorozat történetében most először rendezik meg a döntőt a magyar fővárosban. Rekordforgalmat visz Ferihegy, a BKK, megerősített szolgálatot adnak a rendőrök és a mentők is. Rengeteg korlátozásra, lezárásra készülhetnek az autósok. Az Arsenal és a PSG összecsapása este 6-kor kezdődik a Puskásban. Ez lesz az év egyik legnézettebb eseménye világszerte. Történelmi győzelemként értékelte a mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról szóló megállapodást a miniszterelnök. Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével tárgyalt tegnap. A forrás az éves hazai költségvetés 12%-ának felel meg. A pénz kohéziós alapból származó részét egyebek mellett közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális, környezetvédelmi beruházásokra, valamint a KKV-k fejlesztésére fordítják. Az uniós pénzek hazahozatalát kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik. Tragikus buszbaleset történt a 6-os úton reggel. A pécsi sportiskola aerobik csapata utazott Pécs és Hirt között a Magyar Kupa második fordulójára a fővárosba, amikor a busz egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának csapódott. A sofőr a helyszínen életét vesztette és sokan megsérültek. A járműben 28-an utaztak, a mentők mindenkit kórházba vittek, könnyebb és súlyosabb sérülésekkel. Egy hetes közlekedés biztonsági akciót indít hétfőn a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak, most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Például arra van-e rajtuk bukós isak és láthatósági felszerelés, megfelelő-e az abroncsok állapota, illetve módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron, például megbuherálták-e a rendszámtáblákat, hogy gyorshajtás esetén ne lássa az azonosítót a kamera. Az ország nagy részén most is erős az UV-sugárzás, már is mondom az időjárás részleteit. Keleten több lehet a felhő, másutt egyelőre a napsütésé a főszerep. Később a Dunántúlon is beborul az ég, és elszórtan lecsaphatnak záporok, zivatarok, főképp északon. A szél megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt sokat süt majd a nap, délután felhők érkeznek, és helyenként eshet is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az Overload a Sugar Babes debütáló kislemeze volt 2000-ben, amely azonnal felhívta rájuk a figyelmet. A száma túl sok érzelem és a kapcsolati zűrzavar témáját dolgozza fel, ami fiatalos, mégis érett hangvételt ad neki. Ezzel folytatjuk most a délutánt itt a Best FM-en. Én Béli Meddia vagyok, rádiózzunk együtt!
0: Best FM!

beszte fel legjobb zenék, a Mucho Mambo Sway, a Shaft 1999-es slágere, amely gyorsan a nyári bulik egyik himnusza lett. Eredetileg a Sway című latin klasszikus modern house-os feldolgozása, ami a klubok kedvence lett szerte Európában rögtön a megjelenése után. A szám különösen az Egyesült Királyságban és Írországban ért el nagy sikert a slágerlistákon, és máig a 90-es évek egyik végének egyik legismertebb latin dance slágere. Ezzel megyünk tovább itt a Best FM-en.

Best FM legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Az M3-ason például Bak térségében új terelést építettek ki. A 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnamény felé tartók a külső és a leálló sávot tudják használni. A munkával kapcsolatban a főváros felé lezárták a Galga pihenőt is. Gyöngyös térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat. A 65-ös és a 69-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Egyébként az M4-esen is dolgoznak. Monor térségében például komplex

0: pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM a legjobb zenék, George Michael slágerek is ért bennünket. Mindjárt 3 óra jönnek a hírek, aztán érkezik majd Prince is, de még előtte meghallgatjuk a bombondalát, szól a varázsjel itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Marad a Bródy igazgatója, több száz alkotás érkezett a tűzvédelmi pályázatra, sok helyre kerülhetett azbeszt. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Tőzsér Istvánné Géci Andrea vezetheti tovább a Bródy Sándor könyvtárat, írja a heol.hu. Az EGRI közgyűlés újabb két évre bízta meg az intézmény irányításával a jelenlegi igazgatót, aki egyedüli pályázóként indult a posztért. A vita során elhangzott, hogy a könyvtár évente mintegy 800 programot szervez, és közel 300 ezer dokumentumot őriz. Az igazgató arról is beszélt, hogy szeretnék egy helyen működtetni a könyvtár valamennyi szolgáltatását, ezért hosszabb távon bővítenék az intézményt. Kihirdették az Országos Tűz Megelőzési Bizottság alkotói pályázatának Heves vármegyei eredményeit. A katasztrófa védelem beszámolt róla, hogy az idei felhívásra 11 iskolából összesen 332 pályamű érkezett, a tűz nem játék témában. A diákok rajzokkal és fotókkal mutatták be a tűzvédelem fontosságát, a lakástüzek megelőzését és a tűzoltói hagyományokat. Az első helyezett alkotások bejutottak az országos döntőbe. A legkreatívabb iskola címet negyedik alkalommal nyerte el a Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Erde Alapfokú Művészeti Iskola, amelynek tanulói 99 pályaművet készítettek. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesttel szennyezett kőzúzalék az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzúzalékot találnak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
3: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porlik ki.
2: Az időjárásról. Változóan felhős az ég, és több helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak, amelyek környezetében a szél is megélénkülhet. Egerben este 16, majd hajnalban 11 fok valószínű, és az éjszaka folyamán kiderül majd az ég. Holnap is lehetnek azért záporok, de már többet fog sütni a nap. Ezek voltak a hírek a Best FM-en Török Mónikától. Köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon vidám, kellemes szombat délután kívánok önnek így május 30-án. A mikrofonnál Nagy Deti a folytatásban egészen 18 óráig, mert Dudiék elmentek egy kis Szabira. Remélem, hogy velem tart, mert összekészítettem önnek életünk legjobb zenét, a 90-es, 2000-es évek bestjeit, amik közül az órát Prince slágerével kezdjük már is.
0: 100,7 Best

98,7 Best FM a legjobb zenék Egerben is, ahol az Arteb Newtől szólt a Csak azért is szerelem az elmúlt percekben, ezen a hétvégén pedig Csak azért is gyereknap van, úgyhogy remélem, hogy minden gyermeknek nagyon-nagyon jól telik ez a hétvégéje is, meg hát nyilván az összes, legyen minden nap gyereknap, én azt kívánom mindenkinek, viszont ez azt is jelenti, hogy a rengeteg programmal készül Eger a kicsiknek és a kicsit nagyobb bacskáknak is erre a hétvégére, mint ahogy minden évben idén is igazi mesevilággá változik az egri érsekkert, ahol egész napos családi programmal várják az érdeklődőket. A színpadon egymást váltják majd a gyerekműsorok, a zenés előadások és az interaktív produkciók is, közben pedig lesznek kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és még sportos programok széles kínálatából is lehet választani. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ idén is egész napos rendezvényre készül akadálypályákkal, játékokkal és színpadi programokkal. 10 órakor startol majd a gyereknap egészen 19 óráig. Lesz ninja pálya, tűzoltóautó, meseösvény, óriás játékok, csúszda, sőt még kutyás rendőrségi bemutató is. A részletes programot a Vármegyei Hírportálon is megtalálja. Ezen jó kis kikapcsolódási lehetőségek mellé pedig tudom javasolni életünk legjobb zenét is, a 90-es, 2000-es évek bestjeit, mert itt ezekkel még klasszabbul telik az idő, bármikor is hangörn a 100,7-re, ahol a folytatásban már pörög is a Nodigere.

szállt egész hét beztetem a legjobb zenék Egerben is, ahol a halott pénztől szólt az Amikor feladnád az elmúlt percekben. Hát semmilyen küzdelmet nem szabad feladni, pláne nem az amerikai szőlőkabóca lárvák elleni küzdelmet, mert hogy bizony Heves megyében is elkezdődött már a visszaszámlálás, kelnek a lárvácskák, ezek pedig a szőlő aranyszínű sárgaságát terjesztik, adta hírül a Heves megyei kormányhivatal. Ez súlyos károkat okozhat az ültetvényekben, a betegség pedig a jelenállás szerint nem gyógyítható, így a védekezés minden termelő számára kötelező. Éppen ezért értesítették a szőlőgazdákat is, hogy figyeljenek oda a hatékony védekezésre és a fertőzés terjedésének megelőzésére. Emiatt pedig különösen fontos az időben elvégzett növényvédelmi kezelés és az ültetvények folyamatos ellenőrzése. A permetezés megkezdésére az optimális időpont június 10-e és 19-e közé tehető, a fő permetezés pedig július 3 és 10-e között legyen. Erre hívják fel a figyelmet. De hogy pontosan még mire is kell ügyelnünk, arról a Heves megyei hír

0: hírportálon talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig csak egy dolgot figyelhet meg, mégpedig életünk legjobb zenéinek terjedését, mert hogy 0-24-ben pörgetjük önnek ezeket, bármikor is hangoljon a 100,7 hétre, ahol a folytatásban Eric Prydz slágerét pörgetem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

tehát egész hétben ezt teszem a legjobb zenék Egerben is. Vezessen óvatosan, hiszen forgalmi változások lépnek életbe Egerben az előttünk álló napokban. Új szakaszba lép ugyanis a 25-ös főút felújítása, emiatt pedig forgalmi rendváltozásokra kell számítani. Több helyszínen zajlanak továbbra is az útfelújítási és közműépítési munkák Egerben és környékén, a 25-ös számú főút érintett szakaszain, illetve az Egerszalók és Noszvaj irányába vezető bekötő utakon. Olvasható a Heves megyei hírportálon. Ezen munkálatokat a Magyar Közút koordinálja, viszont ezzel egy időben a Vörösmarty úton pedig a vízmű végez ivóvízbekötő vezeték cserét a Rózsa Károly és Csíki Sándor utca, valamint a Petőfi Sándor út és Betlen Gábor utca közötti szakaszon. Közben pedig a viadukt aljától az Egerpatak hídjáig tartó szakaszon a Kővágó térnél a befejezéséhez közeledik a híd rekonstrukció. A tervek szerint jövő héten már a baloldali pályára fel is kerül az aszfalt kötő réteg. A tervek szerint július végére mind a noszvai, mind az Egerszalóki bekötő utak felújítása is elkészül, és akkor már könnyebben lehet itt is közlekedni. De hogy egyébként mi újság van Heves vármegye útjain, én arra is kíváncsi lennék, úgyhogy tegye meg, hogy dob róla nekem egy üzit, hogyha bármi furcsaságot tapasztalsz. Az infokért cserébe pedig már jön is a Szolvép slágere.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Nélküled, Diaz és Menta előadásában.
2: Szó, de nem értem le. Sokszor mondtad már, hisz rá, hisz rá.
1: Az órát pedig Kelly Roland kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Ismét pályázhatnak a Boldog utcák Egerben, tűzoltók gyakorlatoztak, visszaszerezhető a kölcsön. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Újra meghirdette a Boldog utca programot az EGRI Közösségi Alapítvány. A heol.hu szerint a kezdeményezés célja, hogy az ugyanazon utcában vagy társasházban élők jobban megismerjék egymást és közös programokat szervezzenek. A pályázók legfeljebb 50 ezer forint támogatást nyerhetnek, például közös főzésre, piknikre vagy környezetszépítő akciókra. Az alapítvány negyedik alkalommal hirdette meg a programot, eddig közel 40 sikeres pályázat valósult meg. A támogatásra magánszemélyek jelentkezhetnek Eger teljes területéről október 30-áig. Egy 10 emeletes társasházban keletkezett tűz oltását és a bent rekedt emberek mentését gyakorolták a tűzoltók Hevesvár megyében. A katasztrófa védelem közölte, a gyakorlat során egy 10 emeletes épület negyedik emeletén keletkezett tüzet szimuláltak. A résztvevő EGRI Füzesabonyi Péter vására és mezőkövesdi egységek áramtalanították az épületet, elzárták a gázt, felkutatták és kimentették a sérülteket. A gyakorlat végén felhívták arra is a figyelmet, hogy a tűzoltási felvonulási területek szabadon hagyása életet menthet. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét. Ez derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Ez szerint a megkérdezettek bizonytalanok, például a pénzátadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb, ha két fél szerződést köt, és az ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
4: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
3: Az időjárásról. Változóan felhős az ég, és több helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak, amelyek környezetében a szél is megélénkülhet. Egerben este 16, majd hajnalban 11 fok valószínű, és az éjszaka folyamán kiderül majd az ég. Holnap is lehetnek azért záporok, de már többet fog sütni a nap. Ezek voltak a hírek a Best FM-en Török Mónikától. Köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 órási hírek után pörgünk is tovább életünk legjobb zenéivel itt a 100,7 Best FM Eger hullámhosszán, amely pörgésben olyan előadók kísérnek el minket a folytatásban, mint Beyoncé, itt lesz tőle a Naughty Girl, de annélküled is pörög majd Diaz és Menta előadásában. Az órát pedig, ahogy ígértem, Kelly Rowland kezdi már is. Ez a Work!
0: 100,7 Best FM.

0: A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

100 egészében ezt a fem a legjobb zenék Egerben is, ahol a Valmark és Manuel közöse szólt az elmúlt percekben, ez volt az éget a nap. Ha pedig éget a nap, akkor jobban szeretünk kirándulni, jobban szeretünk egy kicsit a szabadságra gondolni, és jobban szeretünk a kikapcsolódásról is fontosítani. De most már azt mutatják a statisztikák egyébként, hogy az év első negyedévében is szeretünk jönni-menni, legalábbis a legújabb felmérések szerint a KSH és az önkormányzati adóhatóság adatai alapján 2026 első negyedévében növekedett a vendégek és a vendég éjszakák száma az előző év azonos időszakához képest. Egger városában a 2019-es csúcsévhez képest azért mérséklődött ez a szám, de egyébként nem sokkal. A megyeszékhelyre 46.763 vendég látogatott el az év első három hónapjában. Ők összesen több mint 92.000 vendég éjszakát töltöttek el a helyi szálláshelyeken. A turisták átlagosan 2 éjszakát maradtak a városban, továbbra is a belföldi utazók vannak többen, de azért külföldiek közül is 1-2000-rel többen regisztráltak a tavainál, hogy is alakult pontosan a vendég éjszakák száma, arról pedig a város weboldalán talál részletes infókat. Nálunk itt a Beszen is folyamatos növekedésről tudok beszámolni, mert hogy a 90-es 2000-es évek zenének legjobbjait válogatjuk önnek 0-24-ben, és ezekből viszont szerencsére van bőven. Például Paul Johnson slágere a Get Get Down, amit már is pörgetett.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék Egerben is, ahol hogyha sétál a gyönyörű vadgesztenyefák körül, akkor egy érdekes jelenségre lehet figyelmes. Olyan, mintha ilyen kis kapszulák teremnének a fákon, de hát nyilván ez nem lehetséges, ellenben nagyon is szükséges. Mert hogy megkezdődött a biológiai növényvédelmi kezelés az Ady Endre utcai vadgesztenyefa soron, illetve a város több pontján található vadgesztenyefákon is. Védeni kell ezeket a vadgesztenyefákat, amelyről már több mint 20 éve gondoskodnak a szakemberek engedélyezett vegyszerek alkalmazásával, viszont a tervek között szerepel ennek a cseréje olyan megoldásokra, amelyek a lehető legcsekélyebb módon szennyezik a környezetet, viszont a fák egészségét pedig megőrzik. Éppen ezért egy új növényvédelmi módszert vezettek be, amelynek keretében mini petefürkész kapszulákat helyeznek ki több vadgesztenyefára is. Abból a célból, hogy csökkenjen a vadgesztenye levél aknázó moly kártétele, ami ugye az egyik legjellemzőbb kártevője ennek a fának, és így egészséges levelek maradhatnak. Most első alkalommal kísérleti jelleggel próbálják ki ezt a módszert Egerben, és hát reméljük, hogy nagyon-nagyon jó tapasztalatokkal zár majd ez a kísérlet. Hogyha bejön, akkor a város többi vadgesztenyefájára is kiterjeszthetik ezt az eljárást, írja a város weboldala, és akkor könnyedén mondhatjuk ezeknek a kártevőknek azt, amit Dérheni az exének, hogy ég veled!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,1 Best FM a legjobb zenék Egerben is, ahol a Blaha Louisianától szólt a Nem Ereszt az elmúlt percekben. A Heves megyei rendőrség pedig nem ereszti el azon autósok kezét, akik betartják a szabályokat és a sebesség határokat, hát hogy tovább figyelik a gyorshajtókat. Előzetes felmérések szerint Heves megye több pontján is kívánatos lehet a trafipaxok kihelyezése, amely beruházás előkészítése már elindult, például Gyöngyös Halászon. A Heves megyei hírportál olvasói rengeteg helyszínt javasoltak a rendőröknek, ahová nem ártanak trafiboxot kitenni a gyorshajtás visszaszorítása érdekében. Több települést és utcát is megjelöltek, ahol szükség lehet erre, így Szarvaskő, Eger Felsőváros Egri út, Hort Ecsét felé vezető szakasz, a Nagyfüged Újsor Feldebrő belterülete, Gyöngyösen a Deák Ferenc utca, Domoszlón a belterületi útszakasz és Gyöngyös Halászon az Atkári út. Ez vehető ki a kommentekből, amiket megtalál a hírportál közösségi oldalán is. Hát, hogyha van még ötlete, akkor azt szerintem még nyugodtan meg lehet írni. De azt is írja meg, hogy most mi a helyzet itt szombaton délután Eger útjain, bármerre is járjon és bármi furcsaságot is tapasztaljon a közlekedésben, én kíváncsi vagyok rá.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A long time, long time.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét megállunk egy icipicit, hírezünk, időjárásozunk, de aztán ígérem, hogy jövök vissza. A folytatásban is olyan jó kis dalokkal, mint a kis világ.

0: az órát pedig Sean-Paul kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Döntöttek a bolt laktanya használatáról, 60 éves az EGRI reumatológia, megnyílnak a tűzoltóságok. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Továbbra is a rendőrség és a gyermekvédelmi szolgálat használhatja a volt EGRI laktanya egyes épületeit. A heo.hu számolt be róla, hogy az EGRI közgyűlés jóváhagyta, hogy a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság és az országos gyermekvédelmi szakszolgálat térítésmentesen vegye igénybe az érintett ingatlan részeket közfeladataik ellátására. A megállapodás értelmében a szervezetek fizetik a közüzemi költségeket, valamint gondoskodnak a karbantartásról és az állagmegóvásról. A 60-as ezred utcai egykori laktanya idén került az önkormányzat tulajdonába. Fennállásának 60. évfordulóját ünnepelte a Markot Ferenc Oktató Kórház reumatológiai osztálya. A kórház honlapján emlékeztetett, hogy az EGRI részleg 1965-ben kezdte meg működését, és azóta a mozgásszervi betegségek kezelésében, valamint a betegek életminőségének javításában tölt be fontos szerepet. A jubileum alkalmából kiállítás nyílt az osztály történetéről a minap, majd szakmai előadások idézték fel az elmúlt évtizedek eredményeit és a reumatológia fejlődését. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
4: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
3: Egerben, Gyöngyösön, 60-ban is várják a gyerekeket, de a Füzesabonyi, a Pétervásárai, a Hevesi Ős is megnyitja kapuit holnap. Az időjárásról. Változóan felhős az ég, és több helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak, amelyek környezetében a szél is megélénkülhet. Egerben este 16, majd hajnalban 11 fok valószínű, és az éjszaka folyamán kiderül majd az ég. Holnap is lehetnek azért záporok, de már többet fog sütni a nap. Ezek voltak a hírek a Best FM-en Török Mónikától. Köszönöm a figyelmet!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Az ötölési hírek után folytatódik a pörgés itt a 100,7 Best FM Eger hullám. Hoztán még egy órát tölthetünk el együtt így édes kettesben, aztán érkezik majd DJ Biki és indul vele a Best FM másik, a szombat esti parti. Na de addig is itt lesz velünk 50 Cent-től a PIMP és a Cosmix-tal is a kisvilág. Az órát pedig, ahogy ígértem, Sean-Paul kezdi már is.
2: 100,7 Best FM.

szállt egész hét beszteszem a legjobb zenék Egerben is, ahol a Cosmixtól szólt a kis világ az elmúlt percekben a Lotti Begivel történt idei feldolgozás. Holnap pedig gyermeknap alkalmából egy másik kis világba tekinthetünk be, mert hogy megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui. Az érdeklődők előtt a nyitott szertárkapuk rendezvény évek óta óriási népszerűségnek örvend, és mindig gyermeknaphoz kapcsolódóan várják az érdeklődőket. Lesznek próbariasztások is, így láthatjuk, hogy mi történik, amikor tűzesethez vagy balesethez riasztják őket. Tényleg lecsúsznak-e azon a bizonyos oszlopon, amivel annak idején még Bridget Jones is megpróbálkozott. Az országos program célja, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. Idén is a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. 150 hivatásos laktanya, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltó egyesület várja majd a gyerekeket és a felnőtteket a nyitott szertárkapuk keretében. Megnézhetik, hogy hogyan állnak össze a tűzoltók hétköznapjai, milyen tevékenységet folytatnak a katasztrófavédők, és egyébként felpróbálhatják még a tűzoltók felszerelését is. Az Egri Tűzoltó Múzeum is csatlakozott ehhez a programhoz, így vasárnap nyitvatartási időben térítésmentesen várják az érdeklődőket. Sőt, a helyszínen még az Egri hivatásos tűzoltó parancsnokság egyik tűzoltógépjárművét is meg lehet nézni. Heves megyében a 60-i, a Gyöngyösi, a Hevesi, az Egri, a Pétervásárai és a Füzesabonyi tűzoltóságon is várják az érdeklődőket többek között, de a pontos lista a katasztrófavédelem weboldalán is megtalálható. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában szeretnének elmerülni, mert hogy ezen időszak bestjei gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk 0-24-ben megállás nélkül, úgyhogy már is jön Tupac slágere, ez a Changes.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a

100,7 Best FM a legjobb zenék Egerben is, ahol 50 Cent azt tolt a PIMP az elmúlt percekben. Hát azért ennél a dalnál és ennél a BPM-nél talán egy picikét lassabban mozognak a teknősök, vagy lehet, hogy pont nagyjából ez a tempó. Nem is ez a lényeg, hanem sokkal inkább az, hogy most nagyon kell figyelnünk az úton átkelő teknősök védelmére. Erre hívja fel az egriek figyelmét is, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.

0: Illet, mert hogy a mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja, és országosan megtalálható tavak, folyók, csatornák, mocsaras területek mentén. Elsősorban a lassú folyású és állóvizeket kedvelik, így életük nagy részét itt is töltik, amely lelőhelyeket találhatunk Egerben is. Viszont májustól júliusig a tojásrakás időszakában vannak, így a vizektől több száz méteres, vagy akár még néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek. Úgyhogy fokozottan kell figyelnünk az úton áthaladó, vagy éppen ott napozgató állatokra. Persze a kígyókra, gyíkokra és sünökre is, de a teknőcökre is. Hogyha találkozunk egy úton áthaladó állatkával, akkor álljunk meg, segítsük őt át az útes túloldalára, de figyeljünk oda, hogy honnan, hová megy, nehogy aztán visszarakjuk oda, ahonnan elindult, mert azzal nem lesz nagyon előrébb. A hevesi füves pusztákon például a mocsári teknős tökéletesen jól el van, amely körzet rengeteg területegységből tevődik össze, és itt is megtalálható a mocsári teknős, úgyhogy tulajdonképpen az egész megyében összefuthatunk vele. Életünk legjobb zenével pedig itt a Besten futhat össze, és 0-24-ben hallgathatja is őket, hogyha a 100,7-re hangol, ahol a folytatásban By Alex-el megyünk tovább. Jön már is a Bababu!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék Egerben is, ahol a Yolanda Bicó slágere után nekem már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Biki, és indul vele a szombat esti Night Shift, én pedig most a Tankcsapda Pesten megjelent Isten című dalával mára itt Egerben elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy együtt töltjük majd a vasárnapi Best délutánt is, az elmúlt mintegy 180 percben nagy, de itt hallott a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Futballünnep Budapesten, kezdődik a BL döntő. Az építőanyagokat vizsgálják a fogyasztóvédők, több felé lehetnek ma zivatarok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ezekben a percekben kezdődik a BL döntő a Puskás Arénában. A labdarúgó bajnokok ligája fináléját most először tartják Budapesten. Az Arsenal és a PSG mérkőzésére több tízezren érkeztek a fővárosba. 4000 rendőr van szolgálatban, és a mentők is fokozottan biztosítják az eseményt. A város több pontján korlátozásokra, lezárásokra kell készülni. Közben egy életveszélyesen megsérült angol szurkolót keres a rendőrség. Délután vitték kórházba, miután elesett egy elektromos rollerrel. A BRFK közölte, hogy a férfi önkényesen távozott a kórházból, mert mindenképpen részt akart venni a meccsen, annak ellenére, hogy orvosi segítségre szorul. Zöldebb és olcsóbb energiát jelentenek az uniós források, erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László szerint új lendületet kaphatnak a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet. Rámutatott, az a cél, hogy a fejlesztések eredményét a családok a pénztárcájukon érezzék, emellett csökkenjen az ország ökológiai lábnyoma. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy mintegy 6000 milliárd forintos uniós forrás felszabadításáról állapodott meg az Európai Bizottság elnökével. Ez az összeg az éves hazai költségvetés mintegy 13%-a. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket és szerkezeteket, a redőnyöket, reduxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, balkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Lett hegymászók vesztették életüket Alaszkában. Észak-Amerika legmagasabb hegycsúcsának közelében zuhant le a 7 tagú expedíció 4 résztvevője 5500 méteres magasságban, amikor kötélbiztosítással másztak egy hófötte hegyoldalon. Egyikük túlélte a balesetet, őt helikopterrel vitték el a helyszínről. Keleten több lehet a felhő, másutt egyelőre a napsütésé a főszerep. Később a Dunántúlon is beborul az ég, és elszórtan lecsaphatnak záporok, zivatarok, főképp északon. A szél megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt sokat süt majd a nap, délután felhők érkeznek, és helyenként eshet is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Zenga Puskás zajlik a budapesti BL döntő. Sok gyerekhez jutott el a Happy Hét üzenete. Zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést. Villányi Eszter vagyok. Zivatar veszély miatt adott ki figyelmeztetést holnapra több vármegyére a Hungaromet. Zalában és Vasban másodfokú, 8 másik megyében citromsárga riasztás lesz érvényben vasárnap. A Dunántúl nyugati és délnyugati részén is heves zivatarok alakulhatnak ki, viharos széllel és jégesővel. Néhol 80-85 kilométeres sebességgel is süvíthet a szél az előrejelzés szerint, és a villámlás is veszélyforrást jelenthet. Az időjárásról bővebben a hírek végén. Zajlik a BL döntő a Puskás Arénában. A labdarúgó bajnokok ligája fináléját most először tartják Budapesten. Az Arsenal és a PSG mérkőzésére több tízezren érkeztek a fővárosba. A stadionon kívül is rengetegen követik a mérkőzést. A Hősök tere és környékén semleges szurkolói fesztivál zajlik. A rajongók külön helyszínt kaptak, az Arsenal drukkerei a Városligetben vannak, míg a PSG tábor az MTK Sportparkban. 4000 rendőr van szolgálatban, és a mentők is fokozottan biztosítják az eseményt. A város több pontján korlátozásokra, lezárásokra kell készülni. A BL döntő egyébként az év egyik legnézettebb eseménye világszerte. Sikeres volt a Happy Hét, a vízivást népszerűsítő kampány idén több mint 211 ezer gyerekhez ért el. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ felhívásához 1500 intézmény csatlakozott. Az óvodákban és iskolákban játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. Első világháborús magyar hadifoglyok sírjai után kutattak Kazasztánban, egy szénbánya területén zajlottak a feltárások. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír gondozói végezték a terület feltérképezését. Pontos adatokat nem találtak, de pár sírkövet jó állapotban leltek fel, így néhány hadifogoly név szerint is azonosítható. A fogolytáborról a hazai forrásokban nem volt fellelhető adat, így kiemelt jelentőségűek a helyszíni információk. Az esti éjszakai órákban még előfordulhatnak záporok, zivatarok, aztán kiderül az ég. A keleti határ mentén lehet még eső. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Holnap eleinte napos idő várható gomoly felhőkkel, aztán a Dunántúlon jobban beborul az ég. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, néhol heves zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre napos idő marad. Vasárnap 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, néhol ennél is melegebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a

Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Heves zivatarok miatt figyelmeztet a meteorológia. Fiktív számlákkal rövidítették az államkasszát, a budapesti BL döntőn a világ szeme. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zivatar veszély miatt adott ki figyelmeztetést holnapra több vármegyére a Hungaromet. Zalában és Vasban másodfokú, 8 másik megyében citromsárga riasztás lesz érvényben vasárnap. A Dunántúl nyugati és délnyugati részén is heves zivatarok alakulhatnak ki, viharos széllel és jégesővel. Néhol 80-85 kilométeres sebességgel is sűvíthet a szél az előrejelzés szerint, és a villámlás is veszélyforrást jelenthet. Az időjárásról bővebben a hírek végén. Zöldebb és olcsóbb energiát jelentenek az uniós források, erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László szerint új lendületet kaphatnak a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet. Rámutatott, az a cél, hogy a fejlesztések eredményét a családok a pénztárcájukon érezzék, emellett csökkenjen az ország ökológiai lábnyoma. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy mintegy 6000 milliárd forintos uniós forrás felszabadításáról állapodott meg az Európai Bizottság elnökével. Ez az összeg az éves hazai költségvetés mintegy 13%-a. Több mint 2 milliárd forint kárt okozó számlagyárak főszereplőit vonták ki a forgalomból a pénzügyőrök. Az összehangolt rajtaütésben 61 ruhás vett részt. 10 embert előállítottak, és a Szegedi Járásbíróság döntése alapján 5-öt már le is tartóztattak. A fiktív számlákat kiállító cégek áfa bevallást nem nyújtottak be, és az áfát sem fizették be az államkasszába. A hatóságok autókat foglaltak le, bankszámlákat zároltak, ezzel 1 milliárd 300 millió forintot sikerült visszaszerezniük. Futballünnep Budapesten. 10000-ek érkeztek az Arsenal Paris Saint-Germain labdarúgó BL döntőre. A sorozat történetében első alkalommal zajlik a finálé Budapesten a Puskás Arénában. Az esemény ideje alatt 4000 rendőr teljesít szolgálatot. A meccset követően is lesznek kísérő programok, egyebek mellett a Hősök terén, a Városligetben és az MTK Sportparkban. A BL döntő élő közvetítését 150 millióan nézik világszerte, de több mint 400 millió emberhez jutnak el valamilyen formában az esemény képei, beszámolói. Az esti éjszakai órákban még előfordulhatnak záporok, zivatarok, aztán kiderül az ég. A keleti határ mentén lehet még eső. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Holnap eleinte napos idő várható, gomoly felhőkkel, aztán a Dunántúlon jobban beborul az ég. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, néhol heves zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre napos idő marad. Vasárnap 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, néhol ennél is melegebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenki kiélvezi a hétvégét, és remélem itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle. Az Alcazar kezd, ez a This is the world we live in. Ennyi.
2: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenékült mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki, remélem jól vagytok, és tudom nagyon jól, hogy főleg a hölgyekhez kell most szólnom, hiszen az urak nagyjából még a tévé előtt vannak, és a BL döntött, vagy annak az összefoglalóját nézik, de így van ez, jól, nincs ezzel semmi probléma. Egy a lényeg, hogy a legjobb zenék itt vannak, és már nyomom is őket. Jön most Stakabó és a Living It Up!

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, és remélem, hogy senki nem gondolt arra, hogy ki kéne mozdulni még a városba, vagy éppen autóval eljutni A-ból B-be, mert megmondom őszintén és nagy valószínűséggel így van, hogy nagyon, de nagyon nehezen tudtok majd bárhova is menni, hiszen a több százezer megérkezett szurkoló miatt hát elég sok lezárás van, meg terelés, és a többi, és a többi, és a többi, úgyhogy kitartás, nézzetek utána, hogy merre mentek, és a biztonság kedvéért tervezzétek meg az utat. Na meg persze hallgassátok a legjobb zenéket itt nálunk, jön a Westlife és az Uptown Girl.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön az az ember, akiről példát kéne venni, mert nem a materiális dolgokat kereste, hanem azt, hogy boldog legyen, hogy nyugodt legyen, és mindenki élvezze az életet körülöttem. Szerintem már nagyon sokan tudják, hogy kiről van szó. Ő Bob Marley érkezik a Jamin, egy kicsit felturbózva.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most tőlem egy olyan háromszavas vers, ami mindent leír, hogy mi is pontosan az élet, és hogy hogyan is kéne kinézzen. A vers így szól: nincs semmi baj. Ez egy háromszavas haiku, a címe a három negatív szó, mert higgyétek el, hogy minden rendben lesz, és ezt hozza nekünk a Sweetbox is, ez az Everything's Gonna Be Alright.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egészségügyre és közlekedésre is jut az uniós forrásokból. Halálos buszbaleset történt Baranyában. Hétfőtől a motorosok kerülnek fókuszba. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Történelmi győzelemként értékelte a mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról szóló megállapodást a miniszterelnök. Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével tárgyalt tegnap. A forrás az éves hazai költségvetés 12%-ának felel meg. A pénz kohéziós alapból származó részét egyebek mellett közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális, környezetvédelmi beruházásokra, valamint a KKV-k fejlesztésére fordítják. Az uniós pénzek hazahozatalát kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik. Több komoly baleset is történt ma az utakon. Bicskénél tömegkarambol volt az M1-esen. 9 ember érintett a balesetben, a sérülteket ellátták a mentők. Reggel busz tragédia történt a 6-os főúton Pécs és Hirt között. A pécsi sportiskola aerobik csapata utazott a Magyar Kupa második fordulójára a fővárosba, amikor a busz egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának csapódott. A sofőr a helyszínen életét vesztette, sokan megsérültek. A járműben 28-an utaztak, a mentők mindenkit kórházba vittek, könnyebb és súlyosabb sérülésekkel. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket és szerkezeteket, a redőnyöket, reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, balkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít hétfőn a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Például arra van-e rajtuk bukós isak és láthatósági felszerelés, megfelelő-e az abroncsok állapota, illetve módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron, például megbuherálták-e a rendszámtáblákat, hogy gyorshajtás esetén ne lássa az azonosítót a kamera. Az esti éjszakai órákban még előfordulhatnak záporok, zivatarok, aztán kiderül az ég. A keleti határ mentén lehet még eső. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Holnap eleinte napos idő várható gomoly felhőkkel, aztán a Dunántúlon jobban beborul az ég. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, néhol heves zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre napos idő marad. Vasárnap 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, néhol ennél is melegebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék 9 óra után is. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem nagyon jól telik az éjszakátok, vagy estétek, kinek hogy tetszik, és remélem itt vagytok velem, hogy a legjobb zenékkel búcsúzzunk a hétvégétől, és na kérem szépen, a Black Eyed Peas nálunk, ez a Don't Lie.
2: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jó párszor foglalkoztam már a következő dallal, és mindig, de tényleg mindig meglep az, hogy ez is maximum a harmadik, negyedik helyig jutott az amerikai chartlistákon, pedig mégiscsak a Red Hot Chili Peppersről van szó, és nekik az egyik legkomolyabb daluk érkezik, ami nem más, kérem szépen, mint az Under the Bridge.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és felteszek most egy kérdést. Vajon miért van az, hogy mindig, de minden egyes alkalommal szenvedünk, hogyha véget ér egy kapcsolatunk, legyen jó vagy rossz, egy idő után elkap minket az az érzés, hogy ja Istenem, mennyire hiányzik, ja Istenem, jaj de jó volt, és a többi, és a többi, és a többi. Pedig nem kéne, hiszen vagyunk 8 milliárdan a Földön, úgyhogy szerintem mindenkinek megvan a párja, akivel egymásnak teremtette a sors. Na de mindegy is, jön most nálunk Sophie Ellis Baxter, ez a Get Over You. Nagyjából erről énekel.

0: Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és úgy néz ki, hogy ma eléggé a kapcsolatokkal foglalkozunk, hiszen jön most Brandy és Monika, és a The Boy Is Mine. Két csaj egy csávóra hajt, de valójában nem nagyon tudnak megegyezni rajta. Ennye be, ennye.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar. Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named... You know his name.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Paris Saint-Germain nyerte a budapesti BL döntőt. Az utolsó negyed évben már jöhetnek az uniós pénzek. Több felé számíthatunk zivatarra. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Másodszor is felért a csúcsra a Paris Saint-Germain. 11-es párbajjal végződött a labdarúgó bajnokok ligája döntője a Puskás Arénában. A PSG megvédte címét az Arsenal elleni mérkőzésen. A rendes játékidő 1-1-el zárult, végül a hosszabbításban sem jutottak dűlőre a csapatok, a kupa sorsát 11-esek döntötték el. A budapesti BL döntőre 10 000-ek érkeztek a magyar fővárosba, az élő közvetítést milliók követték világszerte. Az utolsó negyed évben kezdődhet meg az uniós helyreállítási alap forrásainak kifizetése. Erről a pénzügyminiszter posztolt közösségi oldalán. Kármán András rámutatott, a Brüsszelben született megállapodás szerint 16,4 milliárd euró válik elérhetővé, ha Magyarország augusztusig teljesíti a vállalt mérföldköveket. Kifejtette, a nagyságrendileg 6000 milliárd forint, a jelenlegi magyar költségvetés közel 13%-a. A megállapodás több ezer milliárd forinttal növelheti Magyarország költségvetési mozgásterét, és új lehetőségek nyílhatnak beruházások és fejlesztések finanszírozására is. Több komoly baleset is történt ma az utakon. Bicskénél tömegkarambol volt az M1-esen. 9 ember érintett a balesetben, a sérülteket ellátták a mentők. Reggel busz tragédia történt a 6-os főúton Pécs és Hirt között. A Pécsi Sportiskola aerobik csapata utazott a Magyar Kupa második fordulójára a fővárosba, amikor a busz egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának csapódott. A sofőr a helyszínen életét vesztette, sokan megsérültek. A járműben 28-an utaztak, a mentők mindenkit kórházba vittek, könnyebb és súlyosabb sérülésekkel. Lett hegymászók vesztették életüket Alaszkában. Észak-Amerika legmagasabb hegycsúcsának közelében zuhant le a 7 tagú expedíció 4 résztvevője 5500 méteres magasságban, amikor kötélbiztosítással másztak egy hófötte hegyoldalon. Egyikük túlélte a balesetet, őt helikopterrel vitték el a helyszínről. Az esti éjszakai órákban még előfordulhatnak záporok, zivatarok, aztán kiderül az ég. A keleti határ mentén lehet még eső. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Holnap eleinte napos idő várható, gomoly felhőkkel, aztán a Dunántúlon jobban beborul az ég. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, néhol heves zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre napos idő marad. Vasárnap 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, néhol ennél is melegebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha már ma BL döntő volt, akkor simán mondhatom azt, hogy fél idő, pontosabban vége az első fél időnek, és indul a második, felfrissülve és nagyon komoly zenékkel betárazva. Robbie Williams kezd most nálunk, ez a Road to Mandalay.
2: Ez a Night Shift, a

0: világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és ilyenkor szoktuk megnézni, hogy kinek és mikor van névnapja, kit mikor kell felköszönteni. Én azt mondom, hogy vágjunk is bele, holnap Angéla és Petronella névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a Máriákat, a Matildokat, és kérem szépen a Villőket, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne haboz, mindenféleképpen holnap reggel az legyen az első dolgod, hogy felköszöntöd. Ennyi, én szóltam. Most pedig megyünk tovább a legjobb zenékkel, jön Adamski és a Killer.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a következő hölgy lehet, hogy olyan, mint az alma. Kívülről gyönyörű, szép, minden rendben van vele, viszont amikor az ember beleharap, akkor vagy kásás, vagy savanyú, vagy mit tudom én micsoda. És hát Jennifer Lopez szerintem pont ilyen, mert nemrég felkerült róla egy elég kemény és egy elég komoly képsorozat. Nagyon csinos, nagyon rendben van, csak hát nagyjából lehet, hogy annyira nem jó fej, mert nem marad meg mellette egyetlen egy férfi sem. Hát így járt sajnos. Náluk viszont jön és érkezik a Get Right On!

Besztefem a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az az úriember, aki maga mögé utasította ezzel a dallal DMX-et, Eminemet, Jay-Z-t, és még sorolhatnám, ő nem más, mint Nelly, és jön a Hot in Here.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 11 óra előtt pár perccel szerintem pont itt az idő, hogy egy picit lelassuljunk, és ez Whitney Houston jön segítségre, hiszen jön a My Love Is Your Love.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és hát elérkezett az utolsó óránk, úgyhogy nagyon örülünk ennek is, hiszen nem sokára itt van a nyári szünet, mondjuk annyira nem, de a jó idő az garantált, és a legjobb zenék is, a Flower Power kezd.
1: Ez a Night Shift,

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, egy csodás szombat éjszakát kívánok mindenkinek. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy elmondjam, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na, vágjunk is bele! Reggel 19 fokra ébredünk, nagyon jó, és 30 fok lesz napközben, az is nagyon jó, viszont a biztonság kedvéért elszórtan záporok és zivatarok várhatóak. Ez az egy kicsit belerondít, de attól függetlenül talán nem olyan vészes. Egy viszont biztos, hogy a legjobb zenék itt vannak, és azok gyógyírek mindenre. Most például jön Sheryl Crow, és az All I Wanna Do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: do something. Let's make a bet.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, nincs úgy néz ki szombat meg vasárnap éjszaka Avril Lavigne nélkül, és ez most is így van, hiszen jön tőle a Skater Boy, úgyhogy én azt mondom, hogy szépen deszkázzunk tovább!

Best FM a legjobb zenék. Nem elfelejteni, hölgyek, urak, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok nagyon jól, ezt kell megkeresni, ezt kell lecsekkolni, végiggörgetni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor mindenféleképpen belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és mivel megyünk tovább a folytatásban, hát Britney-vel, aki azért már látott szebb napokat is, jön tőle a Stronger.

Esztefem a legjobb zenék, hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje, én nagyon remélem, hogy jól éreztétek magatokat, azt meg pláne, hogy holnap este jöttök vissza hozzám, addig is mindenkinek egy csodás éjszakát, szép álmokat és minden más jót. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, holnap este találkozunk, addig is mindenkinek ciao, ciao és persze ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen